sucker DJ. So listen, what I'm

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Kopog a hajna, a fejembe már üvölt zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék, a legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 11-e van, péntek, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Lerajzolhatják a gyerekek a kedvenc pécsi fájukat. Változás az Európa Kulturális Fővárosa programban. Őszi idő lesz ma. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgépportál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti, tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. Elindult a Biokom rajzpályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, mely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy parkkedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akrél vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Ploče kikötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint 2 évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy-egy befüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. pécsi nemzetközi tánctalálkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, melynek célja, hogy a táncművész szakma, az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben 2 alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett a Kodály Központban ad szólóestet a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenynyitó koncertjeként. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására, felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. A Pécsi Iskola művészeti irányzatát mutatja be a HUB új időszaki kiállítása, melyen olyan alkotók munkái szerepelnek, mint például Keserű Ilona, Lantos Ferenc vagy éppen Bencsik István. A művészeti kar 30 éve, ez a tárlat címe, ahol a Pécsi Iskolát alkotó mestereket és tanítványokat mutatják be, valamint a párhuzamosan futó életműveket is. Ötödik alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemeges szőlő kiállítást és verseny. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt. Forgalomkorlátozásra kell készülni, 6. alkalommal tartják meg a Pécs Pride-ot. A felvonulás miatt holnap előre meghirdetett útvonalakon lesz változás a pécsi helyi közlekedésben. Szeptember 12-én 14:30 és 14:30 között lesz olyan szakasz, amelyet teljesen elzárnak a járműforgalom elől, több utcát is érint ez. A magyar nyelvű vokál és zene sokszínűségét állította középpontba a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának ünnepi koncertje, amit a Zsolnai Kulturális Negyedben rendeztek meg. A Magyar Dalnapjához kapcsolódó esten a Zeneművészeti Intézet hallgatói, oktatói és meghívott közreműködők léptek szépen sorban egymás után a színpadra, ünnepelve a magyar zenét. Szeptember 17-én jön az újabb forduló, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny középdöntőjének első része. Itt akár már bárki a nyertesek közé kerülhet, 18 műből választhatnak majd az indulók. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécsett. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Báb Színházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. 3 arany és 1 ezüstérmet szereztek a pécsi aerobikosok a Spanyolországban megrendezett junior világbajnokságon. Óriási volt az öröm mindkét pécsi klubnál, a PSN ZRT Pécsi Sportiskolánál és a Formafit esénél is. Ugyanakkor volt olyan döntős gyakorlat, aminek sírás lett a vége. Minden esetre igazi éremeső volt Spanyolországban a pécsiek számára. Folytassuk közlekedéssel! Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti Városrész, illetve a Belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról. Ma őszi időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, a szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Megköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is. Szendi Hajnit hallottam.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 11-e a dátum, 1526. szeptember 11-én pedig a Mohácsi csata után. Ezen a napon Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, és 1989-ben ezen a napon Magyarország megnyitotta határait a nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Egyébként pedig az év 254. napja van, pontosan 111 nap maradt hátra 2026 végéig. A Teodórákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot a szülinaposoknak is. Beyoncé folytatja Sean Paul-lal, jön a Baby Boy a Westen. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: West FM a legjobb zenék. Még mindig itt van fölöttünk a front, vagy ez már egy másik, nem tudom. A lényeg az, hogy sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 16-25 fok között alakul a maximum, délkeleten maradhat még a nyáriasabb idő. Részletek és a folytatás a hírek végi időjárás jelentésben, aztán vonatozunk egyet San Franciscóban, a Train és a Hey Soul Sister folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lerajzolhatják a gyerekek a kedvenc pécsi fájukat. Változás az Európa Kulturális Fővárosa programban. Őszi idő lesz ma. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására, felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. A pécsi iskola művészeti irányzatát mutatja be a HUB új időszaki kiállítása, melyen olyan alkotók munkái szerepelnek, mint például Keserű Ilona, Lantos Ferenc vagy éppen Bencsik István. A művészeti kar 30 éve, ez a tárlat címe, ahol a pécsi iskolát alkotó mestereket és tanítványokat mutatják be, valamint a párhuzamosan futó életműveket is. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Elindult a Biokom rajzpályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, mely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy park kedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára, a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akril vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti város rész, illetve a belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Őszi időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, a szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Beköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Szeptember 11-én a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé lesz eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 10-18 fokos a reggel, a nap közbeni maximumok pedig 16 és 26 fok között alakulnak, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap nyugaton és északnyugaton már kisüt a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Továbbra is eső, futó zápor kíséretében 19-24, vasárnap 20-25 fok valószínű, és a hét utolsó napján már szárazabb időben bízhatunk. Sikén folytatja a Lavondoránnal a péntek reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig biztosan halljuk majd Madonnát. És a Hooligans-t is. Ha Dugó baleset lenne, vagy Teodórát szülinapost ünnepelne, bárki, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkertő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Kicsit közelebb újra a tenger, 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt, forgalomkorlátozás lesz a Pride miatt. Jönnek a hírek. Forgalomkorlátozásra kell készülni. 6. alkalommal tartják meg a Pécs Pride-ot. A felvonulás miatt holnap előre meghirdetett útvonalakon lesz változás a pécsi helyi közlekedésben. Szeptember 12-én 1:30 és 2:30 között lesz olyan szakasz, amelyet teljesen elzárnak a járműforgalom elől, több utcát is érint ez. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Plócseki kötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5 C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy egybefüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemegeszőlő kiállítást és verseny. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Ma őszi időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, a szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Beköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Én az ezredforduló legnagyobb slágereivel próbálom egy kicsit gyorsabban mulatni az időt. Ebben az órában Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, hamarosan az All for One is jön, de csak is Nelly Furtado után. Say it right, 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szeptember 11-e van, péntek, 2008-ban a mai napon tűzütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban, a közlekedés teljesen csak fél év múlva állt helyre. És hát ugye a legszomorúbb nap az amerikai történelemben, 2001. szeptember 11 történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat New Yorkban. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, amelyek egy órával később leomlottak. Emlékszem, én aznap megérkeztem épp a Roxy Rádióba, a hírszerkesztőségbe, ahol döbbent, sápadt arcok figyelték a kisképernyős képcsöves tévén a híradásokat. Köztük volt kollégám Bérez Zó, aki teljesen maga alatt volt, olyannyira, hogy nyugtatót kellett bevennie. Például ki mire emlékszik a szomorú napból? Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Vagy még ugyanaz, vagy ez már egy másik front, de a lényeg, hogy rengeteg felhő lesz ma az égen. Csak kevés időre süthet ki a nap itt-ott, és eső, zápor, zivatar is valószínű. 16-26 fok között lesz a maximum, délkeleten lesz még enyhébb, nyáriasabb az idő. Részletek a hírek végén, mindjárt 7:30, jó reggelt, Janet Jackson folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Zajlik a nemzetközi tánc találkozó Pécsett a Magyar Dal napjához kapcsolódva énekeltek. Érem első, a pécsi aerobikosoknál Szendi Hajni vagyok. A magyar nyelvű vokális zene sokszínűségét állította középpontba a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának ünnepi koncertje, amit a Zsolnai Kulturális Negyedben rendeztek meg. A Magyar Dal napjához kapcsolódó esten a Zeneművészeti Intézet hallgatói, oktatói és meghívott közreműködők léptek szépen sorban egymás után a színpadra, ünnepelve a magyar zenét. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, melynek célja, hogy a táncművész szakma, az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Báb Színházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebb ordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. Három arany és egy ezüstérmet szereztek a pécsi aerobikosok a Spanyolországban megrendezett junior világbajnokságon. Óriási volt az öröm mindkét pécsi klubnál, a PSN ZRT Pécsi Sportiskolánál és a Formafit esénél is. Ugyanakkor volt olyan döntős gyakorlat, aminek sírás lett a vége. Minden esetre igazi éremeső volt Spanyolországban a pécsiek számára.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatosszámú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap 9-14 fokra ébredünk Baranyában. A délutáni órákban 21-23 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap napközben már csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Összességében szárazabb időre számíthatunk, mint ma. Az északi szél viszont időnként holnap is meg fog erősödni.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-e van péntek, Teodóra, Igor napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 25 éve, 2001. szeptember 11-én rázta meg az Egyesült Államokat és a világot az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadás sorozat, melynek következtében összeomlottak a New York-i World Trade Center ikertornyai.
1: Justin, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a has crashed the tower.
0: És egy gyerekkoromban sokat hallott név a foci világából. 81 éve a mai napon született Franz Beckenbauer, világbajnok, német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, a császár volt. 1940-ben ezen a napon született Brian De Palma, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Sepp helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, vagy a Mission Impossible. 1965-ben a mai napon született Moby, amerikai zenész, dalszerző, producer, DJ, minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója. szeptember 11 megszületett Richard Ashcroft, angol énekes dalszerző, az egykori The Verb frontembere. Legnagyobb slágerük a Bittersweet Symphony című dal volt 1997-ben. 1977-ben ezen a napon született Ludacris, Grammy-díjas amerikai rapper, színész. A sor pedig az 1991-es születésű Kygo, norvég DJ, dalszerző, producer zárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Na most van itt az ősz, na most van itt újra. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-én pénteken. Balu írja, hogy baleset Budapesten az Erzsébet hídon Budára, a Budai hídfőben, a Blahánál van a sor vége. Köszi szépen, kitartást, jó utat, óvatosan az esőben. Ha dugó baleset van, várom az infót, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat. Előtte két ízelítő a következő fél órából. Nemrég még minden túl forró volt, erre emlékezünk Coolioval. Too hot! Az édes 90-es és 2000-es éveket pedig a VIP is elhozza nekünk. 0620-55-55-155 hívható, SMS küldhető és Viber üzenetet is képes fogadni. Jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Slim Fit, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágereivel.

0: Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kobak helyett pénztárgép portál. Magyarországon koncertezik Olga Kern. Jótékonyság a kárásznapi programon. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti, tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben két alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett Takodály központban ad szólóestet, a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenynyitó koncertjeként. Szeptember 17-én jön az újabb forduló, a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny középdöntőjének első része. Itt akár már bárki a nyertesek közé kerülhet, 18 műből választhatnak majd az indulók. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon, a kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Ősz időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, a szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Beköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a spanyol DJ Sammy The Boys of Summer a nyár fiai című dalával emlékezünk a nem olyan távoli nyárra, amely így hús, egy-két nap alatt elsuhant. Tegnap előtt még 35 fok volt, ma 16 és szakad az eső. Szeptember 11 péntek, Teodórák, Igorok, sok boldogságot. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Érd térségében az M7-es csomópontjánál megpördült egy autó a 4-es kilométernél, csak a külső sávon engedik a forgalmat. Az M1-esen hegyes halom felé egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban a 42-es kilométernél, 2-3 kilométeres a dugó, az M3-ason Vásárosnamény felé pedig Mogyoród közelében. Szintén megcsúszott valaki az esős úton, a 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás, ott is 1-2 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 100.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt Coolio slágere, a Too Hot, túl forró. Az egy dolog, hogy tegnap előtt még 35 fok volt, ami valóban közel van a túl forró kategóriához, de az se normális, hogy két nappal később nagyjából 20 fokkal van hidegebb, és hirtelen ránk rúgta az ajtót az ősz. Most 16 fok van itt a fővárosban, és esik az eső, egész nap esős, borús napunk lesz. Persze ez már nagyon hiányzott, viszont hát a hangulatunkra nincs túl jó hatással. Őrület, őrület van, Crazy, Britney Spears folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lerajzolhatják a gyerekek a kedvenc pécsi fájukat. Változás az Európa Kulturális Fővárosa programban. Őszi idő lesz ma. A pécsi iskola művészeti irányzatát mutatja be a HAB új időszaki kiállítása, melyen olyan alkotók munkái szerepelnek, mint például Keserű Ilona, Lantos Ferenc vagy éppen Bencsik István. A művészeti kar 30 éve, ez a tárlat címe, ahol a pécsi iskolát alkotó mestereket és tanítványokat mutatják be, valamint a párhuzamosan futó életműveket is. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására, felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehelyi című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Elindult a Biokom rajzpályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, mely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy park kedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára, a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akril vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! Ma őszi időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete. A szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Beköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fennem a legjobb zenék. Az időjárás betöltötte az esős pályát az utakra, és ezzel a jelenséggel régen nem találkoztak az autósok, úgyhogy nagyon sok a megpördült autóról érkező hír. M3-ason Vásárosnamény felé a 20-as és a 24-es kilométernél is többen megpördültek, kisebb torlódást okozva. Ugyanez a helyzet az M0-áson Török-Bálint térségében, az M7-es csomópontjánál a gyorsítósávon zajlik a helyszínen, és ott is 1 kilométeres a torlódás. Itt van az ősz, na most van itt újra, és esős, borús, igazi őszi időnk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, de keleten még marad a borús, esős idő, 18-24 fokkal. Vasárnap az ország legnagyobb részén, ez a jó hír, végre a hétvége utolsó napjára kiderül az ég, sok napsütésre van kilátás, keleten, észak-keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, esni már nem fog, és kezd magára találni a hőmérséklet is, 20-26 fok között alakul a maximum. A szürke péntek reggelt pedig most a fűszeres lányok dobják föl, jön a Spice Girls a Best 10.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön a svéd észobbész dala a tegnap előttről. Kegyetlen nyár, Cruel Summer, hát a 35 fok az nem annyira kellemes, tegnap előtt még ez volt a helyzet. A hétvégére pedig a Back to Black-kel hangolódunk majd. Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattaj Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattaj Wokbár. Tanulj vokosan!
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grán Espetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Kicsit közelebb újra a tenger, 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt, forgalomkorlátozás lesz a Pride miatt. Jönnek a hírek. Forgalomkorlátozásra kell készülni. 6. alkalommal tartják meg a Pécs Pride-ot. A felvonulás miatt holnap előre meghirdetett útvonalakon lesz változás a pécsi helyi közlekedésben. Szeptember 12-én 14:30 és 14:30 között lesz olyan szakasz, amelyet teljesen elzárnak a járműforgalom elől, több utcát is érint ez. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Plócseki kötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5 C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy egybefüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométer kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemegeszőlő kiállítást és verseny. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt.
7: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
6: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Ősz időben lesz részünk, Baranyában erősen felhős borult időre készülhetünk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A reggeli 16-17 fokról délután 20-21 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete. A szél is megerősödhet, érdemes magunkkal vinni esernyőt vagy esőkabátot. Beköszöntött az ősz, ilyen lesz az időjárás is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Nézd ezt a fényképet, énekli hamarosan Chad Kroeger, jön a kanadai Nickelback dala, fotográf, fotó, ugye, hát fotót most már nem csak mi, hanem az AI is tud készíteni, és van egy ilyen trend, hogy hogyan néztem volna ki a 80-as években. Én is felültem erre a vonatra, a végeredmény a Best FM Instagramján és Facebookján is látható. Hello, 4 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Itt van az ősz, csúsznak az utak, sokasodnak a balesetek. Sajnos M1 Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött a 26-os kilométernél, csak lépésben lehet haladni. Az M3-ason Básárosnamény felé Mogyoród közelében két autó megpördült, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt picit távolabb, ugyancsak az M3-ason és szintén Básárosnamény felé, a 24-es kilométernél, a Jakab-pusztai pihenőhelynél. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Seal énekel a folytatásban.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Shaggy énekel pillanatokon belül az esernyőkeresés mellé. Egész nyáron nem volt szükségünk tulajdonképpen esernyőre, de most jól jöhet. Ugyanakkor hallgatóink írják, hogy Egerben és Szolnokon nem esik, csak felhős az ég. De tulajdonképpen mindenhol máshol, ahol Best FM szól, és úgy unblock a Dunántúlon, esős, borús napunk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, és keleten lesz felhősebb az ég, ott egy-egy zápor, zivatar még előfordulhat vasárnapra, aztán kiderül az ég szinte mindenhol, esni már nem fog, 20-26 fok valószínű.
1: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék szinte napra, pontosan 30 évvel azután, hogy Las Vegasban lelőtték Tupac Shakurt, a bíróság kimondta Duane Davis bűnösségét. Az ügyet azután nyitották újra, hogy az egykori bandavezér több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy abban az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le, most ítélték el, és élete végéig börtönben marad. Hip-hop a folytatásban is Nellyvel, Ride With Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szomorkás őszi időjárást, már ahol ez a helyzet, ugye, hallgatóink jelezték, hogy nem mindenhol esik, Egerben, Szolnokon például nem, de máshol, ahol szomorkás őszi az időjárás, szóval a következő órában Justin Timberlake dobja föl a Trollok filmzenéjével. És lesz egy kis hétvége előtti takarítás az Animal Cannibals-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Zajlik a nemzetközi tánc találkozó Pécsett, a Magyar Dal napjához kapcsolódva énekeltek. Érem első, a pécsi aerobikosoknál Szendi Hajni vagyok. A magyar nyelvű vokális zene sokszínűségét állította középpontba a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának ünnepi koncertje, amit a Zsolnai Kulturális Negyedben rendeztek meg. A Magyar Dal napjához kapcsolódó esten a Zeneművészeti Intézet hallgatói, oktatói és meghívott közreműködők léptek szépen sorban egymás után a színpadra, ünnepelve a magyar zenét. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, melynek célja, hogy a táncművész szakma, az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Bábszínházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebb bordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. Három arany és egy ezüstérmet szereztek a pécsi aerobikosok a Spanyolországban megrendezett junior világbajnokságon. Óriási volt az öröm mindkét pécsi klubnál, a PSN ZRT Pécsi Sportiskolánál és a Formafit esénél is. Ugyanakkor volt olyan döntős gyakorlat, aminek sírás lett a vége. Minden esetre igazi éremeső volt Spanyolországban a pécsiek számára. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, illetve a belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap 9-14 fokra ébredünk Baranyában. A délutáni órákban 21-23 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap napközben már csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Összességében szárazabb időre számíthatunk, mint ma. Az északi szél viszont időnként holnap is meg fog erősödni.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Mivel ajtóstúl rontott a házba az ősz, próbáljuk együtt átvészelni az ezredforduló legnagyobb slágereit hallgatva a munkahét utolsó óráit. Szeptember 11-e van, péntek, Teodóra napja, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok. Mindjárt az Aerosmith-szel, az órában Pitbull, az Envog, elsőként pedig Krisztina Milian jön.
0: Best FM.

ezt a fel a legjobb zenék. Ha a nyakamat nem is tenném rá, de egy kisebb összegben fogadnék, hogy a most érkező How G, az olasz Black Machine 92-es lágere benne lesz a ma esti Night Shift Extra playlistjében. A lemezjátszók mögött 6-tól, White Boy 7-től pedig DJ Hangya és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Punky trackjeit pörgeti majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, nehezített pálya az utakon, esik az eső, ráadásul tartósan egy csomó helyen hosszú idő után először. Sok volt reggel a megpördült autóról érkezett közlekedési hír, és most is van egy. Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Budapest felé, Török Bálintnál a 14-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen kívül két autó ütközött Vecsésnél a 4-es főúton a 23-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. És az M1-esen szintén Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött korábban, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: A Room Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, bokony és sertés gulyás csipetkével. Az álmenü szalonnába göngyölt harcsafilé, fehérboros szószban zöldséges fokhagymás keszerecsével, a B-menü vargabéles vaníliasodóval, a C-menü vegyes pörkölt galuskával. A Paleo menü 3290 forintért, tejcsirke leves, töltött cukkini csónak levélsalátával. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat erdei gombás szarvasragú leves. Az A menü roston lazacfilé tejszínes penótos nyokkival, a B menü sült túrógombóc baracklekvárral. És végül a vegán menü 3290 forintért. Tárkonyos mustáros zöldséges karfiolszték répasalátával és tahinivel.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: A szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Erre magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A zene tökéletes arra, hogyha rossz a kedvünk, vagy szomorkásabb a hangulatunk, akkor egy kicsit felvidít minket, és természetesen arra is, hogy összehozza az embereket. Szól majd Madonnától a Music, és jön a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elvételes lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, bokonyi sert és gulyás csipetkével. Az álmenü szalonnába göngyölt harcsafilé, fehérboros szószban zöldséges fokhagymás keszerecsével, a B-menü vargabéles vaníliasodóval, a C-menü vegyes pörkölt galuskával, a paleo menü 3290 forintért, tejcsirkeleves, töltött cukkini csónak levélsalátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat erdei gombás szarvasragú leves. Az A menü roston lazacfilé tejszínes penótos nyokkival, a B menü sült túrógombóc baracklekvárral. És végül a vegán menü 3290 forintért. Tárkonyos mustára zöldséges karfiolszték, répasalátával és tahinivel.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Milliós üzletet leplezett le az adóhatóság. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Boszniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgaraci rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: A zárt Facebook csoport sem jelentett menedéket az adóhatóság elől. Az ellenőrök egy nőre bukkantak, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és más kiegészítőket árult a közösségi oldalon, de adószáma nem volt és bizonylatot sem adott a vásárlóknak. A bankszámlájára magánszemélyektől több mint 46 millió forint érkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a luxus termékeket használtan szerezte be, ezt azonban a hirdetésekben nem jelezte. A nő jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz-ukrán háború újabb éjszakai légitámadásainak. Kijevben egy orosz drón eltalált egy 9 emeletes lakóházat, 8 ember megsérült. Zaporizsjában egy nő és egy 10 éves gyermeke sebesült meg. Oroszországban Tula térségében 2 ember meghalt, 3 pedig megsebesült ukrán drón támadásokban, Volgográdban pedig 2-en sérültek meg. Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg ukrán hadüzemeket, dróngyártáshoz kapcsolódó központokat és adatközpontokat támadott. A felek több száz ellenséges drón elfogásáról számoltak be. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Bosznia-Hercegovinában. A férfi a hétvégén egyszerűen nem ment haza, azóta sem tudják, hol van. Sajtóértesülések szerint előbb Törökországba repült, jegye alapján pedig Bangkok lehetett a végső úti célja. A rendőrség körözi, a posta pedig belső vizsgálatot indított. Hogy mennyi pénzzel oldott kereket, azt nem közölték a hatóságok. Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan ikonoktól ebben az órában, mint Pink, Christina Aguilera, az M-People, vagy rögtön az óra elején Kelly Rowland, Work, azaz munka, még jó pár óráig, aztán startol a hétvége. Szeptember 11-én sok boldogságot kívánok a névnapos Teodóráknak, és istenéltesse a szülinaposokat is. 3 perccel múlt 11, Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Best FM, a legjobb zenék, egy picit vidámabb téma a borongós időben és a borongós zene után. Megvan a 97-es Alul semmi című angol vígjáték, amikor az acélgyári munkások Chippendale csapattá alakulnak. Na, abban a filmben is hallható volt az M-People 93-as slágere a Moving On Up, mely a brit slágerlista második helyéig jutott, az amerikai Billboard dance listájának pedig a csúcsára ért.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé a terelés előtt Tata környékén. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Úcsa térségében a 25-ös kilométertől. Szakaszosan lezárják a belső sávot, így ott is lassabb a haladás. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között traktor ütközött autóval. Félpályás korlátozás van, akár csak Tahitót falu belterületén a 11-es főúton, ahol egy autó lesodródott az útról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A borús őszi időben hiányzó boldogság hormonokat pedig a hírek után rögtön egy édességboltban pótoljuk. 50 Cent Candy Shop című dalát már Majoros Rita indítja. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
6: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
7: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkertű játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best.
8: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, fegyvert is találtak egy autóban Budapesten, 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tavainál valamivel kevesebb problémát találtak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A szakemberek 500 fagylatozót, 300 strandbüfét és 400 forgalmas vendéglátóhelyet vizsgáltak, emellett a fesztiválokon is ellenőriztek. Az esetek 16%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. Több helyen kifogásolták a konyha tisztaságát, az élelmiszerek tárolását, illetve azok eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Az ellenőrzések során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Futásnak eredt 2 férfi Budapesten, amikor pakolás közben észrevették a pénzügyőrök járőrautóját. Az adóhatóság munkatársai egy mellékutcában figyeltek fel rájuk, amint fekete zsákokat tettek egy autóba. Voltok a menekülésre, a kocsiban 340 doboz zárjegy nélküli cigarettát és egy fegyvert találtak. A több mint 700 ezer forint értékű dohányárut lefoglalták, a fegyvert pedig átadták a rendőrségnek. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sport Szövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
9: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével.
8: Negyed évszázada változtatta meg a világot a szeptember 11-i terrortámadás. 2001-ben az Al-Qaida terroristái 4 utasszállító repülőgépet térítettek el, 2 a New York-i ikertornyokban, 1 pedig a Pentagonba csapódott. A negyedik gép Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a gépeltérítőkkel. A támadásokban csaknem 3000-en vesztették életüket. Az áldozatok előtt ma az Egyesült Államokban és világszerte tisztelegnek. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néhol zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30-ok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás pénteket, vidám délutánt, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ki mivel tölti az első őszi, mondhatom így, hogy őszi hétvégét? Jöhetnek a tervek, a programok a 0-20-55-55-155-re, én pedig mellékelem a legjobb zenéket a Backstreet Boys-tól, vagy éppen Zsédától. De most 50 Cent-tel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, hát kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, mondhatom ezt így. Én bevallom őszintén, nem vagyok egy őszi gyerek, nagyon szeretem az ősz, de azt a kirándulós őszi időt viszont nekem azért még nagyon-nagyon hiányzik a nyár, és kicsit azt éreztem ma reggel, hogy kérem vissza a nyaramat, de tudom, szükség volt az esőre. Egyébként nem csak a növényeknek, mindenféle élőlénynek, hanem talán nekünk is, egy kicsit a lelkünknek is, de hát az, hogy még tegnap előtt papucsban és trikóban jöttem, ma meg már kabátban. Na jó, ez nekem egy picit fura, vagy csak szimplán egy picit nehéz átállni. Remélem önöknek jó kis őszi kedvük van, és készülődnek a hétvégére, hiszen ma délután azért hangolódunk a következő két napra a leges, legjobb zenékkel. Én hozom ma is az isteni dallamokat, közlekedési információt, meg mindenféle érdekességet, és a napkérdését is. Úgyhogy menjünk tovább, és legyen jó kedvünk. Fugees, Ready or Not, itt a

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, sokan az eső miatt is inkább az autót választották, hogy eljussanak A-ból B-be, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha pedig valakinek van tapasztalata, lát valamit, balesetről tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Az M1-esen baleset történt Budapest felé, egy kamion és egy autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sem zárva, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán egyébként a főváros felé továbbra is kiépített terelésben kell autózni. Tata és az M0-as autóút között torlódik is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. És lehet, hogy mondjuk a baleset miatt is ezt az utat érdemes választani, de ha valakinek jobb ötlete van, és egyébként több lehetősége, vagy tud bármit, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és kitartás az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eszter azt írta nekem SMS-ben, hogy ő egyáltalán nem akarja vissza most ezt a forró nyarat, nagyon örül ennek a mai időnek, és már készítette ma reggel a Pumpkin Spice Latte-t, így a reggeli forró fekete kávé helyett, és hétvégére pedig bekuckózó sorozat maratont tervez még hozzá, ilyenkor elkezdi nézni újra a Szívek szállodáját. Én nem tudom miért, de nekem is az valahogy ilyen nagyon-nagyon őszi sorozatom. Tényleg lehet, hogy újra is kellene néznem. Na, köszi a tippet! Minden esetre, ha önök is megírnak egyszerűen csak, hogy telik a napjuk, 0620-55-55-155, tegyék meg. A következő órában hozom a napkérdését is, előtte pedig egy kis ízelítő még a következő óra kínálatából. Mindjárt egy óra ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Gossip. És zenéltem csapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Végre megérkezett a régóta várt eső, engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket egy kozmetikus, sokat változtak a születi felvonulások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Végre megérkezett a régóta várt kiadós eső. Az ország nyugati és északnyugati részén szinte mindenütt esett az éjszaka. A Dunántúl nyugati felén több helyen 15-25 mm csapadék hullott reggelig. A legtöbbet Vasváron mérték, ott egy nap alatt 25 mm esett. A mediterrán ciklon csapadék zónája folyamatosan haladt kelet felé. Délelőtt már a Dunatisza közén is egyre több helyen elerett az eső. Részletes időjárás jelentést a hírek végén hallhatnak. Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. A nyomozók 13 helyszínen tartottak kutatást, köztük egy ügyvédirodában is. A gyanú szerint az új érintettek önkormányzati megbízásokért fizettek kenőpénzt, vagy közvetítőként segítették a korrupciós ügyleteket. Az ügynek már 47 gyanúsítottja van, közülük 7-en letartóztatásban vannak. A nyomozás szerint 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizethettek ki. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. A nő 2022 és 2024 között pénzért adott hialuronsavas kezeléseket vendégeinek, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. A bíróság kuruzslás miatt jogerősen elítélte és 400.000 forintra bírságolta, valamint 70.000 forintos vagyonelkobzást is elrendelt. Ilyen beavatkozásokat Magyarországon kizárólag megfelelő képesítésű szakorvosok végezhetnek. Sokat változott a születi felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Janó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a születi felvonulás hagyománya.
2: Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a születi felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, egy óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsük együtt ezt az órát is a remek zenék társaságában. Egy kicsit már hangolódunk a hétvégére, leeresztjük a gőzt így péntek délután a legtöbb zenékkel. Jön Jerry Hellivel és a Look At Me, itt lesz Eve és Gwen Stefanival, most pedig a Gossip indítja az órát. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok üzenet érkezett az elmúlt kb. Másfél órában, amióta tart ez a délután, hogy mi is olyan tök jó dolog az őszben, mi az, ami esetleg kevésbé jó, valaki a Team Ősz csapatba tartozik, valaki pedig egyáltalán nem kedveli. Szóval én azt gondolom, gyűjtsük össze ma délután, így a nap kérdéseként azokat a dolgokat, amiket igenis szeretünk az őszben. Mert hogy lehet egyébként szeretni, nem szeretni, de elkerülni nem nagyon, maximum akkor, hogyha valaki nem itt él, és vagy valami olyan helyen, ahol mindig meleg van, vagy akár olyan helyen, ahol mindig hideg. Szóval gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik igenis jók az őszben. Én például imádom ősszel a természetet. Csodálatos, mindenféle színben pompázik, imádok ilyenkor az erdőben sétálni, egyébként túrázni is minden évszakban, de ősszel kifejezetten. Úgyhogy én megkezdtem a sort, most önök jönnek. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és éri bármit írni, szóval akár olyat is, hogy végre a gyerekek suliba mennek, és visszaáll egy régi rendszer, vagy végre nincs olyan nagy meleg, szóval ezeket is simán éri írni. De nyugodtan hívjanak fel, ha inkább szóban mesélnék el. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Én meghálálom isteni zenékkel, úgyhogy jön egy kis, mondhatom azt, hogy őszi hangulat, Stinggel, Sebmamival, itt a Desert Rose a Best FM-en.

0: igazi hős, benned is benne.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék. Best.

0: Ezt a legjobb zenék. Mariantól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Ajtósi dűresoron baleset történt a Stefánia útnál, úgyhogy ott kell némi fennakadással számolni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig korábban egy kamion és egy autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sáv zárva is van, úgyhogy több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-ason is Budapest felé, Bagnál a 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A kialakult torlódás pedig itt is legalább 3 kilométeres. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha ide megírja vagy felhív. Közben pedig érkezett egy olyan info is, hogy az M4-esen is baleset történt Budapestről kifelé vezető szakaszon, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél található csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát úgy tűnik, hogy a hallgatóink elálmosodtak, ugyanis 4 vagy 5 üzenet érkezett az elmúlt csak fél órában, azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ez az idő olyan álmosító, hogy megitták a hallgatóink a világ összes kávéját, de valahogy nem tudnak visszatérni a munkához. Úgyhogy szerencsések azok, akik 2-ig dolgoznak ma, de akik tovább, maradjanak itt velem a következő órában. Igyekszem olyan zenéket hozni, amikre azért nem alszunk el, úgyhogy 2 után érkezik majd az Oliver from Earth és a lófejű.

0: És zenél majd nekünk George Michael és jön a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spatzen Fúvó Zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkertű játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
1: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
6: Még igényelhető a hetedikesek HPV oltása, új Siemens mozdonyokat vásárolhat a MÁV, tudományos podcast sorozatot indít a Hunren. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltása a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
7: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
6: Mégis új Siemens mozdonyokhoz juthat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint újra tárgyalnak a gyártóval, miután kiderült, hogy a korábban leállított beszerzés keret megállapodását végül nem mondták fel. Az eredeti szerződés 115 Vectrum mozdony vásárlását tette volna lehetővé, azóta azonban a MÁV jóval drágábban bérelt ilyen járműveket. A megváltozott európai szabványok miatt a megállapodást módosítani kellene, és az eredetileg tervezett mennyiségből már legfeljebb 50 mozdony érkezhetne. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden. A bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot szerzett meg. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról, ugyanis román-moldáv állampolgár. Vagyonelkobzást is elrendeltek, valamint a kár megtérítésére kötelezték. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Mi történik az agyunkban alvás közben, és mit tudunk a marsi vízről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keres a Hunrem Magyar Kutatási Hálózat új Neuron című podcast sorozata. Az adásokban szó lesz a személyre szabott rákterápiáról, a mesterséges intelligenciáról, a környezetvédelemről és a repülés jövőjéről is. A 14 részes első évad néhány epizódja már elérhető, a többit szeptember végéig teszik közzé. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néhol zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30-ok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Elmúlt 2 óra is megy tovább a jó hangulat. Mondhatom most már azt, hogy kellemes őszi hangulat, mert nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretünk igazán az őszben, úgyhogy jöhetnek még. 0620 55 55 155 a számunk, én pedig mellé a legjobb zenéket hozom. Majoros Rita vagyok, kezdek egy óriási kedvenccel. Look Comes Fast Car.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Igazából visszavonhatatlanul ősz van, legalábbis ami az időjárást illeti, meg hát naptár szerint is lassan tényleg oda kanyarodunk, úgyhogy a ma délutáni téma az, ki mit szeret igazán az őszben. Azt írja Gábor, egyszerűen az, hogy minden színes. Nekem az egész ősz attól gyönyörű, hogy a város, az erdő teljesen megváltozik. Eszter a gesztenyét imádja, a sült gesztenyét. Gyerekkorom óta egyébként imádom enni, a kis gesztenyéket gyűjteni, és most már a gyerekekkel is a gesztenye emberekre vadászunk, vagy legalábbis az alapanyagokra. Péter az őszi délutánokat szereti, főként a vasárnap délutánokat, amikor kint esik az esőben, meleg van, lehet főzni valami isteni jót, valami igazán tartalmasat, és végre nincs az embernek olyan érzése, hogy állandóan rohanni kell valahova, egyszerűen le lehet lassulni. Na ez mondjuk tényleg nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna még a műsorhoz, nyugodtan tegye. És George Michael-t is hallgassuk együtt a folytatásban, 92-ből érkezik a Too Funky. Egy jó hangulatú dal, így péntek délutánra a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Váci úti kereszteződés között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Illetve a Lomb utcában is baleset történt a Frangepán utca, a Lomb utca kereszteződésénél, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm a budapesti infókat is, várom őket a folytatásban a 0620 55 55 155-re, de az M1-esen is továbbra is figyelni kell, mert a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, és hát nagyon sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sávon nehéz autózni. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál már lehajtani a pályáról az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Na, önöknek más kerülő útjuk van, vagy más ötletük, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Veszte fenn a legjobb zenék. Hello, hello!
1: Szervusz, Peti vagyok. Nem tudom, hogy egy útinfó érdekes lehet-e számodra, de a Gyáli úti felüljárónál Budapesten, ahogy megyünk kifele az M5-ösön, ott az Ecseri úttal van egy kereszteződés, egy viszonylag nagyobb, ott nem égnek a lámpák, úgyhogy ott már most is a Gyáli úton elég nehéz átmenni, mert ugye van keresztforgalom, meg minden ott van az FKF-es sarokon, nem tudom, mennyire ismered ott a részbe, hogy ott nem megy a lámpa, és mindenki figyeljen, ott azért nagyobból lesz előbb-utóbb, ami vissza fog menni odaig a Fradi stadionig, hiszen a Gyáli útin nem lehet csak úgy simán átmenni a keresztforgalom miatt, ott a két nagy keresztüldésben nem égnek a lámpák.
0: Hű, nagyon-nagyon köszi, jó utat neked!
1: Köszi, szia!
0: Köszönjük még egyszer, ha önök is látnak valamit az utakon, nem csak a fővárosban, hanem bárhol az országban, 0620 55 55 155 ez a számunk, hívjanak. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést. És útközben is Best FM-et, az Alliance Ethnic No Limits dalával megy tovább a délután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Arcade Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Arcade-ba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Arcade. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gereslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetszen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Kubok helyett pénztárgép portál. Magyarországon koncertezik Olga Kern. Jótékonyság a kárásznapi programon. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti, tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. Javaslatot tett az Európai Bizottság az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés keretszabályainak megújítására, felhasználva a programnak köszönhető több mint 40 éves tapasztalatokat és tanulságokat. A cél a kiválasztási folyamat egyszerűsítése és megerősítése. Az elmúlt években 85 város kapta meg a címet Pécs 2010-ben. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben két alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett a Kodály Központban ad szólóestet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenynyitó koncertjeként. Elindult a Biokom rajzpályázata, a címe a kedvenc pécsi fám. le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, amely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy park kedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akrél vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap 9-14 fokra ébredünk Baranyában. A délutáni órákban 21-23 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap napközben már csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Összességében szárazabb időre számíthatunk, mint ma. Az északi szél viszont időnként holnap is meg fog erősödni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes délutánt és jó rádiózást kívánok. Szeptember 11-e péntek van, úgyhogy rövidesen véget ér a munkaidő. Lassan-lassan kezdődik a hétvége. És hogy vajon milyen időnk lesz, ezt hamarosan elmondom, addig viszont játszom a dalokat. Indulunk Eminem slágerével, The Real Slim Shady.
0: 101 Hit Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A Komlói Kaptárban szeptember 29-én este 6 órakor folytatódik a moziklub, ezúttal a Sevelet című filmet lehet majd megtekinteni, többek között Básti Julival és Mészáros Bélával. Én pedig várom a közlekedési információkat a szokásos módon SMS-ben és Viberen keresztül, annyit írtak nekem, hogy a meccsekben óvatosan, mert hogy csúsznak az utak. Ami pedig a folytatást illeti, ha már ilyen öbrít az időjárásunk, akkor irány Manchester, érkezik a Simple Red.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jön vissza a melegebb idő, tudom, ezt most picikét nehéz elképzelni, hiszen Pécset összességében 15 fok van, és ma még mondanak nagyjából 2-4 mm csapadékot is. Holnap reggel nem lesz túlságosan meleg, 9-10 fokot mérhetünk, napközben viszont a 21 fok a jellemző, több napsütéssel, csapadékmentesen, viszont viharos széllel. Aztán vasárnap 23 fok lesz, hétfőn jön egy kettős front 23-24 fokkal, kedden 25, míg szerdán 26-27 fok lesz. Aztán a következő hét második felében megint visszaesnek a számok 19-20 fokra. Ennyit az időjárásról, hamarosan folytatódik a zenei maraton, Florida barátunkkal Good Feeling.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Hidegfronti hatás érvényesül, ami azt jelenti, hogy ilyenkor az ízületi fájdalmak erősödnek, csak úgy, mint például a fejfájás, vagy éppen a migrénes panaszok, és a legrosszabb az, hogy megnyúlik a reakcióidő, ez ugye autóban lehet ilyenkor veszélyes, nehezebben kapcsolhatunk, úgyhogy csak óvatosan az utakon. Hamarosan délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte jön a jetlag és a karszalagok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Ha már hidegfront meg fáradtság, akkor szerintem jöhet egy jó kávé. Na meg persze, frissítő dalok, úgyhogy hozom majd Mário Vina slágerét. I don't wanna know, előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 4-kor.

0: ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Bemutatják a pécsi iskola művészet irányzatát, 3,5 kilóval tarolt a legnagyobb szőlőfürt. Forgalomkorlátozás lesz a Pécs Pride miatt. Forgalomkorlátozásra kell készülni. 6. alkalommal tartják meg a Pécs Pride-ot. A felvonulás miatt holnap előre meghirdetett útvonalakon lesz változás a pécsi helyi közlekedésben. Szeptember 12-én 14:30 és 14:30 között lesz olyan szakasz, amelyet teljesen elzárnak a járműforgalom elől, több utcát is érint ez. A pécsi iskola művészeti irányzatát mutatja be a HAB új időszaki kiállítása, melyen olyan alkotók munkái szerepelnek, mint például Keserű Ilona, Lantos Ferenc vagy éppen Bencsik István. A művészeti kar 30 éve, ez a tárlat címe, ahol a pécsi iskolát alkotó mestereket és tanítványokat mutatják be, valamint a párhuzamosan futó életműveket is. Egy kicsit megint közelebb lett a tenger. A Budapestet a horvátországi Ploče kikötőjével összekötő úgynevezett Korridor 5C közlekedési folyosó teljes hossza mintegy 700 kilométer. Az építkezés 2001-ben indult, az elmúlt több mint két évtizedben azonban mindössze 465 kilométer készült el. A leghosszabb rész Budapest és Bosznia határa között egy-egy befüggő szakasz. Bosznia és Hercegovinában még 235 kilométert kell megépíteni, ami a tervek szerint 2030-ra valósul meg. Ezen a szakaszon megépül a világ 9. leghosszabb autópálya alagútja is. Az új autópálya szakasz a Doboj-Medakovo útvonal része, a teljes hossza körülbelül 7 kilométer. Szeptember 10-én kezdődött és 14-ig tart a jubileumi 20. pécsi nemzetközi tánctalálkozó, amely nem csak a hazai táncművészet kiemelkedő előadásait hozza el Pécsre, hanem közös szakmai gondolkodásra, párbeszédre, egyeztetésre hívja a tánc szakmát, a középfokú táncművészképzést állítva a középpontba. A Magyar Táncművész Életpálya Fórum 2026 címmel ma és holnap kerül megrendezésre. Ez egy konferencia, melynek célja, hogy a táncművész szakma, az oktatási intézmények, a fenntartók és a döntéshozók bevonásával érdemi szakmai párbeszédet kezdeményezzen a középfokú táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. 5. alkalommal szervezték meg Pécsett az országos csemege szőlők kiállítást és verseny. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi birtokán tartott jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, 16 kiállító sorakozott fel, a látogatók 300 különböző szőlőfajtát kóstolhattak meg, 3,5 kiló volt a legnagyobb fürt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A hatosszámú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap 9-14 fokra ébredünk Baranyában. A délutáni órákban 21-23 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap napközben már csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Összességében szárazabb időre számíthatunk, mint ma. Az északi szél viszont időnként holnap is meg fog erősödni.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A friss híreket, információkat követően folytatódik a zenei maraton, jönnek a legnagyobbak, velünk lesz egy újdonság például Dr. Bérestől és a Mango Rice-tól az egykori Hip Hop Boys feldolgozás. Éjjel ott várok rád. Előtte viszont itt van Mario Villán slágere, ez már az I Don't Wanna Know a Best-en.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Hétfőn is folytatódnak a véradások, ha Baranyában nézzük a helyszíneket és az időpontokat. A Mohácsi Transzfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8 és délután 1 óra között lesz véradás. A Pécsi Regionális Félellátó Központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8-tól 3-ig lehet vért adni. Mecsek Nádasdon a Civilházban 16 óra 30-tól este 6 óráig, míg Zengővárkonyban az Arany János utca 63-as szám alatt délután 1 és 3 óra között lesz véradás. A véradás az minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára és nem utolsó sorban TB-kártyára. Rövidesen folytatom majd egy rendőrségi felhívással, addig is hozom a 90-es klasszikust, itt a Soul to Soul és a Get a Life a Best FM-en.

0: legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. A komlói rendőrök még mindig keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonardót, éppen ezért a hallgatók segítségét is kérik. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott a várnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitányság most arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz a The Beavers, és a rakjuk össze.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Szeptember 11-e péntek van, névnaposok a Teodórák, és hát ugye a mai napon emlékezünk a 2001-es amerikai terrortámadásokra is. Jönnek a születésnaposok, 66 éves Tóth Enikő, színész és szinkronszínész, ő volt Olivia King magyar hangja a Váratlan utazásban. 62 éves Román Judit színész, akit többek között láthattunk a Kisvárosban is. 61 éves Moby, amerikai zenész, aki egyszer azt mondta Eminem, hogy technotörpe. 51 éves Gallus Nicolette színésznő és énekesnő, a Klub 54 együttes tagja. 39 éves Szepesi Niki, magyar úszónő, és 35 éves Kaigo, norvég lemezlovas. Szólít az idő, rövidesen jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte itt van még Neles Lágere, ez a Későre jár.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy igazán vidám dallal folytatódik a zenei maraton, jön majd Yolanda Bikul és a Venus Peak Americano, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3-4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
7: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Kubok helyett pénztárgép portál. Magyarországon koncertezik Olga Kern. Jótékonyság a kárásznapi programon. Pénztárgép portál néven érhető el most már a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a NAV elektronikus ügyintézési portfóliójának. Funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgéphez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti, tudtuk meg a Baranyai Adóhivataltól. A Filharmónia Magyarország meghívására szeptemberben két alkalommal is Magyarországon koncertezik Olga Kern, a világhírű orosz-amerikai zongora művész. Szeptember 14-én a Budapesti Zeneakadémia nagy termében a Donubia zenekarral lép majd fel, 15-én pedig Pécsett a Kodály Központban ad szólóestet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenynyitó koncertjeként. A magyar nyelvű vokális zene sokszínűségét állította középpontba a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának ünnepi koncertje, amit a Zsolnai Kulturális Negyedben rendeztek meg. A Magyar Dal napjához kapcsolódó esten a Zeneművészeti Intézet hallgatói, oktatói és meghívott közreműködők léptek szépen sorban egymás után a színpadra, ünnepelve a magyar zenét. Elindult a Biokom rajz pályázata. A címe a kedvenc pécsi fám. Le kell rajzolni a legkedvesebb pécsi fánkat, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Van Pécsen egy fa, amely különösen közel áll hozzánk. Egy öreg hatalmas fa, egy virágzó szépség, egy parkkedvence, vagy egy olyan, amelyhez különleges emlék köt minket? Most ezt megmutathatjuk, mert hogy a Biokom rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diákok számára a kedvenc pécsi fám címmel. A pályaműveket A4-es méretben ceruza, filctól akvarell, akrél vagy zsírkréta technikával lehet elkészíteni. A rajz alsó részén szabadon kell hagyni egy 2 cm-es sávot, ott kell feltüntetni a szerző nevét, az osztályt és az évfolyamot is. 3 arany és 1 ezüstérmet szereztek a pécsi aerobikosok a Spanyolországban megrendezett junior világbajnokságon. Óriási volt az öröm mindkét pécsi klubnál, a PSN ZRT Pécsi Sportiskolánál és a Formafit esénél is. Ugyanakkor volt olyan döntős gyakorlat, aminek sírás lett a vége, minden esetre igazi éremeső volt Spanyolországban a pécsiek számára.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap 9-14 fokra ébredünk Baranyában. A délutáni órákban 21-23 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap napközben már csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Összességében szárazabb időre számíthatunk, mint ma. Az északi szél viszont időnként holnap is meg fog erősödni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk holnap 3-kor itt a Besten. Én most még maradok és játszom a dalokat. Noná, hogy megállás, megszakítás mentesen. Jön majd a brit fenegyerek, Robbie Williams és a Rock DJ. Velünk lesz West 90-es klasszikusa, ő pedig már Yolanda Be Cool.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a világ ellen.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. További kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok. Az őszi időben megsokasodnak a kerti munkálatok, de hogy pontosan minek is van most itt az ideje, erről beszélgetek a Buzás László pécsi kertészmérnökkel.
2: Egy nyári virágok lassan befejezik az életüket, úgyhogy amikor már nem virágoznak rendesen, akkor már érdemes kiszedni őket, helyüket megmunkálni, tehát ez azt jelenti, hogy gyomtalanítani, fölásni, vagy fölkapálni, egy kis tápanyagot is beladni, és jöhetnek helyükre a két nyári növények, mint az árvácska, szászhoz, itt ne felejts, vagy éppen törökszépű. No, tehát a kertben a egy nyári virágok kiszedése után két nyári virágokat lehet ültetni, az árvácska, szászhoz, szép, ne felejts, törökszépű, de előtte a gyomtalanítani kell a területet, fölásni vagy fölkapálni, és egyben egy kis tápanyagot is adni, hogy a két nyáriaknak is legyen mit táplálkozni. Most a kertben egyéb feladat is lesz. Ezek például a virághagymák, amik majd tavasszal fognak virágozni, azoknak az ültetés ideje is lassan bekövetkezik. A virághagymáknál arra kell ügyelni az ültetés mélysége. Minél nagyobb a virághagyma, annál mélyebbre kell ültetni. Na most ez egy általános méret, hogy körülbelül a hagyma méretének háromszoros mélysége. Most hát ismertek ugye a tulipán, de az nem egységes a virághagyma méret, mert vannak apróbb fajták, apróbb hagymájú fajták is, vannak nagyobb fajtájúak. Aztán a narcisz, a fürtősgyöngyike, hóvirág, csillagvirág, császárkorona. Hát például a császárkorona az a legnagyobb a virághagymák közül, akár teniszlabda méretű is lehet, tehát ennek az ültetés mélysége az legalább 15 centi legyen a hagyma tetejét számítva. Most ezek a hagymák majd csak tavasszal fognak virágozni. Érdemes tehát időben elültetni ahhoz, hogy jól begyökeresedjenek, hiszen a virágzás feltétele a jól begyökeresedett hagyma. Most a császárkoronával kapcsolatban még megjegyezném, hogy az nagyon jó vakondok űző. Tehát akár 50 négyzetméteres területről is egyetlen hagyma távol tudja tartani a vakondokot. Ez nem irodalmi adat, hanem általam kipróbált a terület, hát ez biztonságos, hogy a vakondokot így távol tudjuk tartani. Aztán ami még majd bekövetkezik, az ásás, trágyázás. Hát az ásást akkor kell elvégezni, amikor már ugye a növényeket nem tartjuk bent, tehát ha kiszedtük a növényeket és a helyüket felássuk, tehát ez még ráér, akár majd október vége, november elejéig. Ásást egybekötjük a tápanyag pótlással is. A szerves trágyák közül előnyben részesítjük a komposztot, amit házilag is készíthetünk. Aztán lehet zsákosan marhatrágya földet is kapni, illetve a különböző műtrágyák. A műtrágyák közül vannak lassan oldódók, ami a talajban a nedvesség hatására oldódik. Ez a foszfor és a kálium tartalmú műtrágyák, amik a virágzást, a magfejlődést segítik elő, és nitrogént is egy keveset adhatunk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Az elején maraton már és folytatódik, hallható lesz majd többek között Nelly Furtado és a Turn Up the Light, jön Charlie és a Mindenki Valaki. Előtte indítom a 90-es klasszikust, itt a Heavy Duty and the Boys és a Now That We Found Love.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Szombaton és vasárnap a szokott időben ismételten jön a Pécske Félejt izgalmas témákkal, úgyhogy foglalkozunk majd a forforjúról vetélkedővel, de szó lesz arról is, hogy mire figyeljünk akkor, hogyha kutyával ősszel az erdőbe szeretnénk menni sétálni. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül 30-as 889-1017-es. Hallható lesz majd az Atomic Kitten feldolgozása, The Tidy Side, előtt a Bermuda játszik Monte Carlo.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigazolják, igényelhetik a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentés 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar. 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását. Cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyárak. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diák Olimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
5: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós sok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
4: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik, jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Night Shift. És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvózenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
5: Dízelesek kompenzációja nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Mi van ilyenkor vajon Amerikában? Mert tudom, hogy amikor megtörtént maga a tragédia 25 évvel ezelőtt, ezt, hogy hívják ez a kollektív tőled, amikor vannak ilyen élmények, amiről mindenki tudja, hogy abban a pillanatban hol volt, mit csinált. Te mit csináltál, amikor becsapottak a gépek?
7: Kérlek szépen, én készülöttem a görögországi nyaralásomhoz.
6: Repülővel?
7: Igen. És azon melegében ugye ez az egész, nem is tudom, egy így a feje tetejére állt a repülővel való utazás, úgyhogy én már nem is emlékszem, azt tudom, hogy nem tudom, tehát hogy így kőkemény sziklává álltam a lábamat ott a reptéren, tehát én nem is tudom, hogy volt akkor, mikor kellett kimenni, hány órával előtte. Mindenkit átvizsgáltak. Ha jól tudom, akkor ugye 11, valamikor 13-án vagy 14-én utaztunk, és őrület volt a reptérem.
6: Na, mert ugye zeneileg ez ugye az egész sajnálatos szeptember 11-i események, ezek ugye úgy néztek ki, hogy akkor az amerikai rádiók minden ilyen repüléssel kapcsolatos. Tehát Tom Petty Learning to Fly, Seal Fly, semmi nem mehetett, ami repülés, valamiért, hogy ez... Hogy én most az jutott eszembe, hogy van, ez még tart még, tehát mondjuk szeptember 11-én New Yorkot lehet játszani a rádiókban Amerikában, vagy azt ilyen...
7: Hát nem tudom, esetleg aki Amerikában él, vagy...
6: Üzenje már
7: New Yorkban, akkor üzenje már meg, hogy...
6: De tényleg, hogy ez hogy van. Mindenféle üzen nélkül. Tényleg ez érdekel, hogy ez a rossz reflex, vagy ez a rossz emlékek miatti, ez van nem.
7: Ez a kollektív gyász.
6: Igen. 0620-55-55-155. Jó, SMS és Viber számunk ez. Úgyhogy nem New York, hanem Young Hearts Run Free. Péntek van, Night Shift Extra, úgyhogy funky még egy órán keresztül DJ Hangával a lemezjátszók mögött.
0: A legjobb

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De bunkó vagyok, hát nem is, nem azt kellett volna firtatni, hogy New York.
2: Pedig a Facebook idején.
1: A Facebook a barátom. Hát nem azt kellett volna, hogy New York, kit érdekel?
2: Én
1: hát
2: a Happy Birthday-el. Én még ennyi embert életemben nem köszöntöttem föl, mióta működik.
1: És sose felejted el, ez egyébként tipikusan a szülinapi funkció, az a férfiaknak lett kitalálva a Facebookon.
2: Azt gondolod?
1: Hát nem, mert anélkül te tudnád bárkinek a születésnapját.
2: És a házassági évfordulóra is felhívja a figyelmet egyébként.
1: Hát azért azt már csak meg tudod, legalább a telefonod most már így évente legalább így stikába, ha nem is csipogó, rezgőn értesítse, hogy ma este nagyon boldognak kell lenned. Na hát Hangya, hát tegnap, ugye?
2: Igen,
1: boldog születésnapod.
2: Igen, egy évvel öregebb lettem. Mit szólsz
1: hozzá? Nem látszik rögtön. Tényleg egy 6-8 hetet simán eltagadhatnál. Volt valami, lesz valami nagy ünneplés?
2: Ne, semmi extra, csak így nomád körülmények között.
1: Az mit jelent, sátorozni?
2: Nem, kaptam egy Teslát.
1: Ja, én kérek elnézést.
2: Egy új lemezjátszó tűt.
1: Ja, hogy úgy érted, hogy a Tesla lemezjátszó. Ja, értem, azt hittem az autót, mondom, hát azt a rohányban. Na, minden itt, jó van. Na, hát akkor Isten értesen, hétfényes lesz semmi?
2: Semmi nem lesz, de tehát így családilag, így szűk családilag természetesen, de hát gyúrunk egyébként az 5. X-re.
1: Hát akkor az együtt lesz szerintem, neked is, nekem is, Effinek is, már ami az élet illeti.
2: Hát akkor igen.

0: 78.
1: Igen, úgyhogy lehet, hogy kéne csapni egy közös ilyen 50 cent.
2: Majd meghívjuk az öreg Curtis-t is, jó van. Mármint nem...
1: Nem az, nem
2: a rendes, az igazi.
1: Az igazi.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: És az óra elején félmondatban említettük a 0655555-155-es SMS, Viber és hívható telefonszámunkat, akkor mondjuk már a többi elérhetőséget is. Infókuk az bestfmbudapest.hu, Facebookon, Instán pedig úgy vagyunk fent, hogy Best FM Night Shift, úgyhogy aki még nem tette volna rá a hüvelykujjat vagy a szívecskét ezekre a profiljainkra, akkor legyen olyan kedves, tegye meg, és akkor ezen profilokon keresztül Hangyának nyugodtan lehet boldog születésnapot.
2: És aki nem tette rá a telefonra a hüvelykujját, de szeretné rátenni a zenéinkre, műsorainkra, az ütőerére.
1: Hogy jöjj? Hajj, nem vártam, hogy jöjj ezt kérdezni. Értem, szóval, hogy Mixcloud?
2: De igen, a Mixcloud, szóval az utána nézhet és visszahallgathatja a műsorokat.
1: Igen,
2: a Mixcloud.com per Hangya Nagyhával tessék begépelni, és akkor ezeket a remekbe szabott mixeket vissza lehet hallgatni.
1: Amikből hát nyilván hétről hétre egyre több.
2: Rengeteg. Igen. Már letérdeltettem a szerver parkot is, úgyhogy...

0: Mixben.
1: Kedd óta gondolkodom, hogy végül mi maradtunk valamiben, mert ugye kitaláltuk, hogy van a House hétfő, van a Pop szerda. Valamit nem talált? A Funky Family, a Keddi Funky Family. Ilyen alliterálós. De igazából mindegy is, mert péntek van.
2: Funky Family.
1: Funky Family, you know, we are family. Átjutott jobb az ez, mondjál jobbat, tessék.
2: Funky Friends.
1: Az se rossz.
2: De mindenképpen...
1: Hát, csak így a House hétfő, meg a...
2: Angol...
1: Mi magyarul tudsz
2: valami... Angélus nyelven kell ezt...
1: Tudsz magyarul valami jobbat, ami jobban hangzik, jobban cseng.
2: Funky formák.
1: Hova gondolkodjunk még ezen jövök eddig? Én azt mondom, a mai extrát meg köszönjük szépen Hangyának, úgyhogy akkor hát nem is kell már egy hetet várni. Jövök kedden.
2: Jövök kedden, mert hogy péntek van.
1: Így, gyere, hello.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizációs stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindjárt jön Szakács Gergő, aki majd azt énekli, hogy indulj el. Én azért most még azt mondanám, hogy egyelőre még ne induljatok, maradjatok velünk itt a Besten, a Nácsivben, és aztán majd olyan 11 éjfél magasságában lehet megindulni a hétvégébe és az éjszakában. Body Rockers, I Like The Way, az előttünk álló 60 perc ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

Mesterfam a legjobb zenék. Tegnap Oszlóból indult a Pussycat Dolls európai turné. A biztos vagyok benne, még nem kerestem utána, hogy a YouTube már tele van a tegnapi buliról készített telefonos felvételekkel, de azért még megvan rá az esély, hogyha valaki élőben szeretné őket látni, akkor megtegye. Van olyan koncert, amire már nem lehet jegyet kapni, de van olyan európai dátum, ahova meg azért vannak belépők. Jön a Hashash itt a Mesterfam.

Best FM a legjobb zenék. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kellettre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétdala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a Best Time.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringabarát munkahelyeket. Nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában, novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
2: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Nap

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában említett Pussycat Dollzal ellentétben a most érkező N-Vogue-ot élőben látni, hát erre viszonylag kevés az esély. Itt Európában mondhatni nulla. Ha valaki hajlandó értük sokat utazni Amerikába, akkor ott még azért megnézheti őket élőben a Salt-N-Pepával meg a TLC-vel együtt. Jön a Free Your Mind!

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Yo, G.

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú 60 perc összvisz, de ha valaki pont abban a 60 percben pont arra szeretne autóval közlekedni, akkor biztos, hogy kellemetlenül érinti majd a lezárás meg az elterelés, úgyhogy inkább szólok. Tehát Széchenyi tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca, Szarvas tér, Tabán útvonalon. Holnap 10.30-tól 11.30-ig ne is próbáljatok autóval közlekedni, mert úgyis le lesz zárva az egész útvonal.

Best FM, a legjobb zenék. Két hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt fogja majd Düsseldorfban megcsinálni a Backstreet Boys. Ilyen szempontból a Blue sem panaszkodhat. Ők 9-et fognak majd koncertezni 13 napon belül Európa szerte, november 6-tól 19-ig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízelmeghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy még az abból, hogy jövő nyáron 3 egymást követő éjszaka tervezi megtölteni a londoni Hyde Parkot Madonna, nem tudjuk. Hogy még az abból, hogy mégsem játszik jövő nyáron a Glastonbury Fesztiválon, azt tudjuk, mert maga a fesztivál szervező jelentette be, hogy nem kötöttek szerződést Madonnával. Az American Pie-jal nyitjuk az órát.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során tegnap Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg Outro Lugar, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Beszélek a legjobb zenék, ugye maguk a meteorológusok is azt mondják, hogy ami 5 napnál tovább próbál meg időjárást előrejelezni, nos az az előrejelzés tudja, hogy pontatlan. Ennek ellenére azért rossz azt látni, hogy a 30 napos előrejelzésekben már kivétel nélkül mindegyik előttünk álló nap csak a 20 pár fokokat fogja megközelíteni nappali maximumban. Igaz ez a holnapi napra is, 22 fok, jó sok szél és jó sok felhő, ami fölé majd tudunk menni. Take me to the clouds above, jön az LMC-t a bestem.

Best FM a legjobb zenék. Három dallal ezelőtt az LMC Take Me to the Clouds of Up című dalához a YouTube megadta az engedélyeket, hogy felhasználják benne klasszikus With or Without You című dalukat. Valamiért Craig David ugyanezt az engedélyt a YouTube One című dalára nem kapta meg, és állítólag ezt Bono később nagyon-nagyon sajnálta és megbánta. Walking Away, Craig David érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már nem volt olyan áldás ellentét köztük sosem, mint a depesesek és a duránosok között, de azért szerintem a Backstreet Boys és az NSYNC rajongók hát nem nagyon voltak puszipacsiba egymással, hogy ne is legyen ebből vita, mivel az előző órában volt már NSYNC, a mai utolsó 60 percben érkezik majd a Backstreet Boys, jönnek a Larger Than Life-val. Éjfélig itt a Best-em.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Sia úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier. Party.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Itt a legjobb zenék, az ominózus oszkáros pofon után a világ talán a legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervaiset is megkérdezték az ügyről. Kettő dolgot fűzött hozzá, azt mondta, hogy szerinte imádja Chris Rockot, de hogy nem volt ez a nagy poén, amit mondott. Ő egyébként sokkal inkább csinált volna viccet Jada Pinkett Smithből, mint Will Smithből. És hogy megérdemli-e Will Smith az Oscar díjat? Mindenféleképpen. Hát ő a világ legjobb színész. Hát 30 éven keresztül játszotta el, és mindenkivel elhitette, hogy egy rendes, kedves, szeretnivaló ember. Aztán a végén csak kiderül, hogy egy hatalmas seggfej. Jön a Men in Black, itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. Na most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor én is azt mondom, hogy irány az éjszaka, irány a hétvége. Zárom a pénteket, ennyi volt a Night Shift. Szombat és vasárnap ezzel azért mixelünk ugyanúgy 6-tól 8-ig. Szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap Chill Lounge és Deep House. Szombaton Slim Fittel, vasárnap DJ Németivel. Most meg Gio Baggio-val búcsúzom. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

What's your bullshit?

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.